ɛwɔ Ivory Coast game no nyinaa bɛna wieɛ enti referee abɔ no abɛ mu deɛ fɛdi ka no nyinaa bɛna wie Curaçao, né, ó.